0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Méreg Attila vagyok, és a Bécsi Rádion stúdiójába üdvözletem dr. Stankovics Ábert. Szia Ábert, nagyon örülök, hogy veled is elkészítünk egy adást.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, sok mindenről fogunk beszélni, és lehet, hogy valahol mihez egy kis vizuális kapcsolódás, vizuális plusz impulzus hasznos. Mikor fogunk beszélni, Facebookon, Instagramon, honlapon, mindegyik link ott van, tehát bármelyiket megnyithatjátok, hogyha kéne egy kis segítség, tehát tudjátok hallgatni, és akkor ha valami olyan információ, vagy plusz statisztika, vagy ábra kellene, akkor ezeket meg tudjátok nézni, le tudjátok csekkolni, hogy Ábel mit is szerkeszt ezeken a platformokon. De hogy eljussunk 2026-ban, sőt, korábban indítottad a választási tudásbázis, 24-ben. Egy adásért beszéltük, hogy a gimiben már kapta egy olyan intuíciót, olyan fajta gondolatokat, hogy téged a politika azért érdekelne, hogy ott az hogy nézett ki a gimibe, hogy így úgy érezted, hogy ez amúgy fontos, meg érdekes lehet, és hát végül tényleg létrehozod a projektedet.
2: Már diák önkormányzati választásokon feltűnt, hogy a választási rendszereknek igazán lehet szerepe abban, hogy hogyan alakulnak dolgok. Már akkor egészen biztosan érdekelt ez a kérdés, aztán később is visszaköszönt a tanulmányaim során, és akkor éreztem, hogy ezzel valamennyire szeretnék majd foglalkozni.
1: Vagy tehát 18-ban kerültél Bécsbe, hogy a VU-ra jelentkeztél, hogy a VU, még pont a VU-t találtad érdekesnek, ott mit találtál, milyen irányba akartál elindulni, hogy végül Bécs lett ebből?
2: A VU-ra úgy kerültem, hogy abban az évben indítottak angol alapképzést, és akkor arra jelentkeztem, és mentem. És a VU-n ez a választási rendszer téma, ez először egy specializációban köszönt vissza.
1: És a szakdolgozatot is ebből írtad. Annyira beleástad magad, vagy annyira érdekelt, vagy annyira úgy érzed, hát igen, ez egy nekem való téma, hogy a szakdolgozatomnak is ezt választom, ez hogy nézett ki?
2: Igen, ezen a specializáción eldöntöttem el, hogy a szakdolgozatomat is, ha lehet, akkor ebből írom, úgyhogy a magyar választási rendszert választottam témának, és ezt utána később végigkísérte, akkor is, amikor a COVID alatt az ELTE-re jelentkeztem. Természetesen ott azonnal ez a téma fogott meg leginkább például alkotmányokból, úgyhogy ott folytattam.
1: Pár év azért eltelt, hogy 24 tavasz, ahogy olvastam a honlapodon, hogy 24 tavaszán jött létre ez a logó, ami a honlapon is kint, ez a 9 jelöltes példa, hogy akkor 24-ben mi történt, hogy végül, vagy hogy a szakdolgozatod meg 24 között mi történt, hogy már érlelődött ez a projektötlet?
2: Valami lehet, hogy érlelődött, de akkor valószínűleg még nem tudtam ezt. Az a logó, ez onnan származik, hogy 24 őszén tartottam egy vendégelőadást ebben a témában, és gyakorlatilag ennek az előadásnak a diáinak az újrahasznosításával kezdtem el ezt az egész projektet, mert úgy gondoltam, hogy végül is megpróbálhatom közkincsé tenni ezt az anyagot, és megpróbálni kicsit pótolni azt az űrt, amit én érzek, hogyha valaki utána akar nézni magyarul különböző szavazási módszereknek, akkor nem fog olyan nagyon sok dolgot találni. Remélem, hogy most már ez lassan változni fog.
1: Neked köszönhetően, igen, aktív vagy, de annyira aktív, hogy így hetente, vagy pár naponta, hogy aktuális választásokkal is foglalkoztál, hogy ez a sorozat, ez így hogy indult, és ezt folytatni is fogod majd?
2: Igen, 2025 elején kezdtem el ezt a sorozatot, igen, akár mondhatjuk így, hogy az aktuális választásokról is írok valamit, úgy gondoltam, hogy bizonyára többeket érdekelhet, hogyha valami aktuálisról írok, mert önmagában akkor kevésbé absztrakt. Olyan szempontból is jónak tartom, hogy nekem is van minek utána néznem, és valamiben elmélyülnem, mindig meg tudok valami újat, amikor ilyenhez kutakolom.
1: Tehát ugye annyira, hát extrém, vagy különleges például a pápa választásról is volt bejegyzésed, hogy az így, hát annyira nem politikai, de miért érezted fontosnak, hogy akkor erről is legyen egy bejegyzés?
2: Akkor ez nyilván egy különleges alkalom volt, úgyhogy nem akartam kihagyni, hogy a konklávéről is írjak, és ez félig meddig volt róla tudomásom, hogy a pápa választás is történelmileg nem mindig pont ugyanígy működött, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor erről írok egy kicsit rendhagyó bejegyzést. Olyan szempontból érdekes téma, hogy a választások történelme a választások történelme az nagyban kapcsolódik egyébként olyan intézményekhez is, mint az egyház, és például a kétharmados szabály az mindenképp onnan is közismert. A másik pedig, hogy korábban a pápa választáson is használtak egy olyan szavazási módszert, amit ma több x-es szavazásként azonosítanánk.
1: Túl vagyunk már április 12-n a magyar választáson. Hát mindenképpen érdekelne, hogy szerinted milyen, meg hogy ennyire foglalkozó aktuális választások, a más országok választása, választási rendszerével, hogy milyen választási rendszer illene Magyarországhoz?
2: Ez egy olyan kérdés, amitől nem véletlenül óckodnak a különböző választási szakértők, mert tényleg nem feladatuk megmondani, hogy melyik országhoz milyen illik, ez mindenképp egy értékválasztás. Úgyhogy a szakma az akkor tud bejönni, hogyha lefektetjük az értékeket, az elveket, hogy milyen eredményeket szeretnénk látni, hogy mit gondolunk a képviseletnek a lényegéről, természetéről. Ezeket, ha összehozzuk, és akár rendszerezzük, akár hierarchiába rakjuk, hogy mi a fontosabb, mi a kevésbé fontos, akkor tudunk igazán elkezdeni arról beszélni, hogy na, akkor ezekhez az értékekhez milyen rendszer illene.
1: Ha már a képviseletet behoztad, hát akkor a levélszavazás mennyire működik, mennyire kéne reformálni, így a nemzetiség és a külhonban élők magyaroknak a képviselete, mennyire fontos topik?
2: Mindenképp egy nagyon megosztó téma, akár nagyon heves indulatokat tud kiváltani. Itt én külön választanám a képviseletet és a szavazás módját. A szavazás módjáról van egy nagyon kiváló 5 részes cikksorozat a Telexen, ami fél éve jelent meg, olyan szakértők, mint a Bódi Mátyás, László Róbert írtak, érveltek különböző módozatok mellett. Az egyik opció az például a levélszavazás, ami egyrészt felvet kérdéseket, hogy mennyire bízhatunk egyáltalán meg benne, mennyire bíznak meg benne, ami mindenképp egy alapja a választási rendszernek. A másik kérdés, amit felvet, hogy diszkriminációként azonosítjuk-e azt, hogy nem mindenki számára hozzáférhető a levélszavazás, és itt bejön az, hogy hogyan különböztetjük meg a különböző külföldön élőket. Ugyanis a jogrendszer a külföldön élőknek az egyik részét azt külföldön élőként azonosítja, a másik része pedig csak egyszer nem jelentkezett ki a magyar lakcíméről, ezért megmarad a teljes választójoga, viszont azt nem tudja a levélben gyakorolni. Itt vannak különböző alternatívák, például van egy olyan lehetőség, hogy a levélszavazás eltörlése mellett sokkal több külképviseleti, és nem csak külképviseleti, hanem akár külföldi egyéb szavazóhelységeket alakítani ki. Például megint csak a Bódi Mátyás érvelt a román minta mellett. A harmadik lehetőség, amit felvetnek, az az online szavazás, ami egy sokkal ritkább opció.
1: De hát van olyan ország, például mint Észtország, ahol az online szavazással meg tudják oldani a választást. Az online szavazás, és tényleg így haladunk a korral, a mi életünkben következő pár évtizedben ez így elterjedhet, a következő generációknak ez elvárható, hogy hát miért lehessen már online szavazni, oldjuk már meg ezt valahogy. Tehát az online szavazás elterjedését, vagy akár Magyarországon bevezetését mennyire látod reálisnak?
2: Mindenképp egy opció, az ördög természetesen itt is a részletekben rejlik. Észtországban például a választóknak a 40%-a rendszeresen online szavaz, ez nem csak a külföldön élők számára egy opció, hanem belföldön is, univerzálisan minden választást gyakorlatilag. Más országok is kísérleteztek már vele, vagy a mai napig alkalmazzák, akár kifejezetten a távszavazás egyik megoldásaként. Én itt továbbra is azt mondanám, hogy az egész azon áll vagy bukik, hogy mekkora lehet az embereknek a bizalma a rendszerben.
1: Ebben a rendszerben, ezen a rendszeren, ami eddig volt, 2026-ig, hát többsebből vérzik, és van 4 év a Tisza kormánynak, hogy hát milyen reformot várnál a következő választásra, minek örülnél, milyen változtatásoknak örülnél a 2030-as választásra?
2: Igen, mondom, ez mindenféleképpen egy érték kérdés. Visszatérve itt a határon túliak képviseletére, mint ahogy mondtam, hogy itt az egyik kérdés a szavazás módja, és itt az ebben való egyenlőtlenségeknek a felszámolása, ami tudtam el egy ígéret. Ezen kívül, amit még be lehetne hozni, hogy hogyan lehetne valódi képviseletet adni. Vannak olyan országok, ahol kifejezetten vannak határon túli választókerületek, akár egy, akár több. Európában is számos ilyen példa van. Ezen kívül például Franciaországban van egy külön testület, amit én külhoni parlamentnek neveznék. Ez is lehet közvetlenül választott, vagy közvetetten választott, és aztán ők is delegálhatnak a parlamentbe képviselőket. Úgyhogy vannak létező külföldi modellek, jó pár opció van, amit meg lehetne fontolni. Jelenlegi rendszer azoknak a választóknak, akik nem egy belföldi választókerületbe vannak regisztrálva, csak pártlistás szavazatot ad, és ez felvet egy olyan kérdést, hogy ez egy nagyon egyértelmű egyenlőtlenség, de nem csak egyenlőtlenség, hanem egyben a megkülönböztetés mellett még azt is látjuk, hogy ez nem biztosít egy azonosítható, önálló képviselőt, tehát amikor arról beszélnek, hogy a határon túliak, tehát most a levélszavazatokra gondolok, hogy hány mandátumot hoztak, vagy vittek, akkor nem arról beszélünk, hogy ezek olyan képviselők, akik aztán ott ülnek, és kifejezetten a levélszavazókat képviselik. Úgyhogy erre mindenféleképpen vannak megoldások, és nem is kell feltétlenül a képviselőknek lenniük, lehet akár szószólóban gondolkozni, vagy valamilyen különleges megoldásban.
1: És hát most ez aktuálisan azért hot topic, a köztársasági elnök személye jövőben kitöltse be ezt a pozíciót, és például itt Ausztriában közvetlen elnökválasztás van, hogy a köztársasági elnök megválasztása, a pozíciója, jogkörei, ebben te látsz potenciált, lehetőséget, hogy ezen is kéne változtatni?
2: Igen, itt is azt szokták hangsúlyozni, hogy a közvetlen választás az általánosságban egy minimum elvárás az olyan országokban, ahol a köztársasági elnöknek komoly jogkörei vannak. Ezek a prezidenciális és a félprezidenciális rendszerek, ahol nem mindig, de általában közvetlen választás van, vagy legalábbis egy a parlamenti választástól elkülönülő választás. Az már egy vitatottabb kérdés, hogy egy parlamentális rendszerhez ez illik-e, és itt vannak bizonyos alkotmányjogi dogmák, amiket egyesek szeretnek hangsúlyozni. Viszont az is igaz, hogy ma már Európában rengeteg olyan parlamentáris ország van, ahol közvetlenül választják a köztársasági elnököt, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy ez egy példanélküli dolog. Az értelmén lehet vitatkozni.
1: Mire gondolsz, hogy értelmén, hogy most ő a pozíciója, mennyire egy kitett pozíció, vagy az ő jogköre?
2: Az a helyzet, hogy a parlamentális rendszernek a logikája az, hogy a köztársasági elnök az gyakorlatilag egy olyan, mint egy alkotmányos uralkodó, aki valójában csak ceremoniális szerepeket tölt be, és hogyha úgy fogalmaz például az alkotmány, hogy megtestesíti a nemzet egységét, akkor felmerül a kérdés, hogy akkor miért válasszák közvetlenül egy olyan módon, ami akár kifejezetten két táborra osztja az országot. Én is onnan közelíteném meg ezt a kérdést, hogy először mondjuk meg, hogy mi a funkciója a köztársasági elnöknek, aztán ahhoz próbáljunk egy módszert találni, és hogyha abból indulunk ki, hogy a köztársasági elnöknek egyfajta egységet kell megtestesítenie, akkor én nem azt mondanám, hogy egyből el kell vetni a közvetlen választást, de ugyanilyen alapon meg lehet kérdőjelezni a parlament általi választást, mert mégiscsak az is egy politikusokkal teli szerv. Itt ahhoz a megoldáshoz szokták kötni, hogy egyfajta minősített többség kell a megválasztáshoz. Azt érdemes mondani, hogyha minősített többséghez van kötve, hogyha egy magasabb szintű konszenzust írunk elő, akkor ez működhet, de hogyha legvégső fordulóban elég egy egyszerű többség, akkor tulajdonképpen ez viszonylag várható eredményeket fog eredményezni, és egy kicsit aláássa ezt az egész konszenzus keresésnek a logikáját. Úgyhogy ha pedig nem tesszük lehetővé, hogy egy végső fordulóban elég legyen egy sima többség, akkor pedig fennáll az a lehetőség, hogy nem választanak meg senkit, és itt visszatérhetünk a pápa választáshoz, ami egyébként ezen a logikán alapszik, hogy bár nem teljesen, de de gyakorlatilag arról szól, hogy addig kell, addig vannak bezárva egy szobába, amíg ki nem találják. És ezt nem tudom, hogy van olyan parlament, ahol alkalmazzák ezt a módszert.
1: Köszönöm szépen, ezt kifejtetted. És hát nem olyan rég volt április 12, de menjünk a választás elé egy részről, hogy hát jöttek becslések, prognosztizálások, hogy milyen arányok, milyen eredmények lehetnek, hogy ezeket te mennyire érezted erősnek, valósnak, mennyire követted akár a medián és más kutatócsoportoknak a eredményeit, kutatásait?
2: Igen, természetesen követtem, most már választás után...
1: Hát ez már történelem.
2: Igen,
1: most már.
2: Most már nehéz visszatekinteni arra, hogy akkor pontosan mi járt a fejemben. Amit itt érdekesnek tartok, az az, hogy a mandátumbecslésekkel kapcsolatosan talán még nagyobb volt a bizalmatlanság, mint a közvéleménykutatásokkal kapcsolatban, mert egyszerűen nem annyira intuitív szerintem legtöbbek számára, hogy egy adott országos eredményből mennyire lehet következni az egyéni kerületekre. És ezt nem nagyon, én nagyon gyakran hallottam ezt, hogy oké, még hogyha ez is lenne az eredmény, a választás az egyéni választókerületekbe dől el. És itt erre volt, hogy azt a választ adtam, hogy hát ezek az egyéni választókerületek is az országban vannak, tehát ezek nem a Holdon vannak. Úgyhogy itt arról van szó, hogy ha egy adott mérést veszünk, vagy akár mérések átlagát, vagy azt mondjuk, hogy nem bízunk a mérésekbe, hanem mi becslünk, akkor abból az országos eredményből viszonylag pontosan meg lehet mondani, hogy mi lesz az összeredmény. Még a kerületeknek a nagy részének az eredményét is, viszont hogyha ott esetleg tévedünk plusz-minusz, akkor az is kiegyenlíti egymást, hogy hogyan változik a földrajz. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jól elkészített mandátumkalkulátorok azok ilyen szempontból hasznosak voltak, vagy hasznosak lehettek abban, hogy ezt kicsit kommunikálják, hogy hogyan is lesznek szavazatokból mandátumok.
1: És eljött április 12 a választás napja, hogy neked hogy nézett ki, mennyire volt intenzív az a nap?
2: Intenzív volt, nem voltam ugyan Budapesten, de távolból kicsit besegítettem az Ingának az eredményváró műsorába. Azoknak a tartalmaknak a nagy része, amikkel készültem, akkor az utólag már nem volt túl releváns, de ettől még egy jó tapasztalat volt.
1: És utána igen, aktív volt a közélet is, meg te is azt követő héten, mennyi időt, energiát raktál bele, te eredmények, mi várható, meg a 100%-os feldolgozás után lévő egy hétre, hogy emlékszel vissza?
2: Utána érdekes volt, mert ott azért volt feladat, hogy kicsit tisztázni a képet arról, hogy most akkor mi várható még, milyen szavazatok nincsenek még megszámolva, és ez hogyan fordíthat át kerületeket, úgyhogy akkor szerintem ez erős érdeklődést váltott ki. Én is egy picit erre a vonatra felültem, és akkor talán többet posztoltam arról, hogy éppen milyen fejlemények vannak.
1: Instán tök aktív vagy, hogy sztorikban kérdéseket, meg kvízeket felteszel a követőinek, hogy ott volt bármi olyasmi visszajelzés, eredmény, ami így számunkra érdekes lehet, persze nem reprezentatív, de úgy meglepett, jól tudták, érdekes válaszokat adtak.
2: Instagramon nagyon változó, hogy mennyire vagyok aktív, vannak olyan időszakok, amikor fölteszek quiz kérdéseket, amiket általában beugratósra szoktam csinálni, úgyhogy ott nem szoktam nagyon meglepődni, hogyha valakik esetleg nem találják el pontosan, hogy hogyan működik mondjuk a cseh választási rendszer. Úgy gondolom, hogy ebből is lehet tanulni. Emellett szoktam olyan kérdéseket föltenni, hogy csak úgy nagyjából képbe legyek, hogy akik követnek, milyen módosításokat látnának akár szívesen. A másik fajta kérdés, amit fel szoktam tenni, az kifejezetten az, hogy kik mit gondolnak különböző választási módszerekkel kapcsolatosan, hogy mit preferálnának. Itt olyan kérdéseket szoktam feltenni, például, hogy amikor írtam a határon túli képviselet módjairól, akkor, hogy azok közül melyik a szimpatikus, vagy akár a közvetlen elnökválasztás. Volt olyan is, ami nem kapcsolódik annyira szorosan a választási rendszerhez, de például érdekelt, hogy mit gondolnak a követők a választási korhatárról, és ott például annyira nem lepett meg, de mindenképp magas volt azoknak az aránya, akik legalább 16-ra levinnék, ami egy érdekes kérdés, mert valójában most se 18 év a korhatár, hanem a nagykorúság a korhatár, ami azt jelenti, hogy van elvétve olyan szavazó, aki már Magyarországon szavazhat 16-17 évesen.
1: És hogy annak ez, mi a módja, vagy minek kell teljesülnie?
2: Akkor lehet valaki nagykorú, hogyha megházasodik, és 16 évesen meg lehet házasodni a magyar jog szerint.
1: Köszi, hogy pont megnyitottam, hát így nem tudom hányan adtak választ, de hogy 16 vagy kevesebb, az ott a legtöbb az 36%, és 17 vagy 18, az a 34%, vagy több mint 18, az 16% adott erre választ, de megnézhetitek Instán, meg tudjátok nyitni.
2: Igen, ez természetesen nem reprezentatív. Az biztos, hogy ebben talán tavaly is két ország vitte lejjebb a korhatárt, illetve Ciprus mindenképp 17 évre levitte.
1: Erről tudsz olyan, hogy miért? Tehát, hogy a népességfogyás miatt, vagy volt valami ok?
2: Ez egy jó kérdés, nem néztem meg, hogy pontosan mi volt ennek az oka. A Görögországban is 17 év, de az is egy viszonylag új fejlemény, úgyhogy vannak olyan helyek, ahol van emögött egy mozgalom, hogy legyen kevesebb. Például az Egyesült Királyságban várható, egyébként most már Skóciában és Walesben, ahol pont ma, amikor ezt felvesszük, van a választás, ott szintén 16 éves a korhatár, ugye Ausztriában, ahol most vagyunk szintén. Egyébként Németországban is az európai parlamenti választáson, és még van pár olyan ország, ahol 16 év a korhatár, nem csak Európában. Az egyik érve mellett, hogy az egyes korcsoportoknak időben változó, hogy mekkora a létszáma demográfiai változások miatt, és ez azt jelenti, hogy egy adott korcsoportnak a politikai ereje az nem ugyanolyan. Úgyhogy erre vannak különböző javaslatok, hogy hogyan lehetne egyfajta generációs igazságosságot vinni a választásba, főleg az öregedő társadalmakba, hogy ne az legyen, hogy a fiataloknak túl kevés hangja van, és ez sok országban felmerül, mint probléma, látszik a politikusoknak az átlag életkorában is, és vannak olyan országok, ahol gondolkoznak azon, hogy lehet erre felkészülni. Akkor mondanék egy furcsa megoldást, amit időről időre felmerül, sőt Magyarországon is felmerült 15 éve, amikor egyfajta alkotmányozási folyamat volt, hogy belekerüljön az alaptörvénybe, hogy a szülők szavazhatnak a gyerekek helyett. És ez is egy olyan, amiről írtam a jogi egyetemen. Ez felvet olyan kérdést, hogy egyáltalán itt ez egyenlőség, vagy ez az egyenlőség ellenhat, mert tulajdonképpen a gyerekek szavazatait adják le a szülők. Ez egy olyan javaslat, amit egy híres magyar demográfus javasolt, még aztán Japánban merül föl újra és újra, és korábban, és más, egyébként Németországban is felmerült, de valószínűtlennek tartom, hogy ezt egy hamar bevezetik. Ehhez képest a 16 év az egy sokkal hagyományosabb, kézzelfogható.
1: Meg látják, hogy működik más országokban.
2: És a működése az mindenképp az, hogy akik korábban tudnak szavazni, ők később is nagyobb eséllyel fognak részt venni.
1: Hát edukatív jelentése, vagy iránya, vagy mélység is van ennek. És ha már edukálás, a tevékenységed, a te honlapod, működésed szerintem nagyon sok emberek hasznos, de te is tájékozódsz, informálódsz, hogy te honnan informálódsz első körben, van-e olyan honlap, újságíró, könyv, ajánlás, műsor, amit így szívesen ajánlasz a figyelmünkbe?
2: Én próbálok minél többet megtudni, ez az egész választási tudásbázis, ez ilyen szempontból egy olyan projekt, hogy pont azáltal, hogy írok róla, ezzel kapcsolatban mindig utána nézek, és mindig próbálok egyre többet megtudni, minél jobban kitekinteni más országokra, és felfigyelni dolgokra. Magyar felületek közül én mindenképp ajánlom a választási földrajz oldalt és a Vox Populi választási kalauzt, az különösen a közvéleménykutatások tekintetében. Ezen kívül megint csak egy ilyen perspektíva kiterjesztés céljából a Telexen jelent meg például az EP választások környékén Csóka Endre matematikusnak cikksorozata, és az ő nézőpontja azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell egyáltalán nekiállni egy választási rendszer tervezésének, az szerintem még szakmabelieknek is nagyon fontos lenne, hogy egy kicsit túllépjünk azokon a berögződéseken, amik alapján általában gondolkozunk.
1: És ha már szakma, tehát így akár a te szakmai karrieredet, vagy a... és... az oldalnak a további célját következő években, 2030-ig meddig látsz perspektívát, energiát, időt erre a projektre, vagy a te szakmai fejlődésedre?
2: Amíg van időm, energiám, kedvem, addig ezt folytatni fogom. Úgy gondolom, hogy a következő években mindenképp lesznek olyan országokba választások, amikről még nem írtam, úgyhogy ezzel ki tudom teljesíteni ezt a tudásbázis nevezetű projektet, és mindenképp szeretném nagyjából többé-kevésbé egészé kiterjeszteni, amivel elégedett lehetek, különböző választási rendszereknek az absztrakt leírását is, amiről szerintem fontos, hogy legyen magyarul is valamiféle leírás, azután pedig majd meglátom, hogy hogyan tovább.
1: És így a szakmai karriered, így akár mennél a kutatás irányba, vagy így megmaradnál a versenyszférába, így hogy látod így magadat, akár 5-10 év múlva, ez olyan, mint egy állásinterjú lenne, de persze nem így gondolom.
2: Meglátom még, hogy milyen lehetőségek nyílnak föl, azért ez mégiscsak egy nagyon szűk terület, viszont úgy gondolom, hogyha ilyen szempontból vagy kutatásba be tudok kapcsolódni, akkor az ilyen lehetőségeket majd valószínűleg meg fogom megadni.
1: És ugye a diplomádat a magyar választáshoz jutott, PhD, ilyesfajta ötlet van, látsz ebbe perspektívát, lehetőséget?
2: Látok benne, de az nyilván egy nagyobb elköteleződés lenne, úgyhogy meglátom, hogy majd erre mikor jut időm.
1: Ábel, köszönöm szépen, hogy tudtál időt szállni erre adásra, és reméljük meghoztuk a hallgatóknak a választási tudásbázishoz a kedvet, hogy elmélyüljenek benne, tényleg nagyon sok izgi, érdekes információt hoztál, meg fogsz is hozni a jövőbe, amihez kívánok sok időt, energiát, és bármi is lesz a PhD-ből, vagy más tervedből, ahhoz sok sikert kívánok. Gyere máskor is!
2: Én köszönöm a meghívást, sziasztok!
1: Ha tetszett az adás, osszátok meg bátran ismerőseitekkel, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb is. Legyen szép napotok, sziasztok!
3: Sok érdekes életút magyarul, Bécsből, az Orange Rádió 94.0-án.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Méreg Attila vagyok, és a Bécsi Rádióján stúdiójában üdvözletem Dr. Stankovics Ábel, szia Ábel, nagyon örülök, hogy veled is elkészítünk egy adást.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, sok mindenről fogunk beszélni, és lehet, hogy valahol mihez egy kis vizuális kapcsolódás, vizuális plusz impulzus hasznos. Mikor fogunk beszélni, Facebookon, Instagramon, honlapon, mindegyik link ott van, tehát bármelyiket megnyithatjátok, hogyha kéne egy kis segítség, tehát tudjátok hallgatni, és akkor ha valami olyan információ vagy plusz statisztika vagy ábra kellene, akkor ezeket meg tudjátok nézni, le tudjátok csekkolni, hogy Ábel mit is szerkeszt ezeken a platformokon. De hogy eljussunk 2026-ban, sőt, korábban indítottad a választási tudásbázist 24-ben. Egy adásért beszéltük, hogy a gimiben már kapta egy olyan intuíciót, olyan fajta gondolatokat, hogy téged a politika azért érdekelne, hogy ott az hogy nézett ki a gimiben, hogy így úgy érezted, hogy ez amúgy fontos, meg érdekes lehet, és hát végül tényleg létrehozod a projektedet.
2: Már diák önkormányzati választásokon feltűnt, hogy a választási rendszereknek igazán lehet szerepe abban, hogy hogyan alakulnak dolgok. Már akkor egészen biztosan érdekelt ez a kérdés, aztán később is visszaköszönt a tanulmányaim során, és akkor éreztem, hogy ezzel valamennyire szeretnék majd foglalkozni.
1: Vagy tehát 18-ban kerültél Bécs, vagy a VU-ra jelentkeztél, hogy a VU, még pont a VU-t találtad érdekesnek, ott mit találtál, milyen irányba akartál elindulni, hogy végül Bécs lett ebből?
2: A VU-ra úgy kerültem, hogy abban az évben indítottak angol alapképzést, és akkor arra jelentkeztem, és mentem. És a VU-n ez a választási rendszer téma, ez először egy specializációban köszönt vissza.
1: És a szakdolgozatot is ebből írtad. Annyira beleástad magad, vagy annyira érdekelt, vagy annyira úgy érezted, hát igen, ez egy nekem való téma, hogy a szakdolgozatomnak is ezt választom, ez hogy nézett ki?
2: Igen, igen, ezen a specializáción eldöntöttem el, hogy a szakdolgozatomat is, ha lehet, akkor ebből írom, úgyhogy a magyar választási rendszert választottam témának, és ezt utána később végigkísért, akkor is, amikor a COVID alatt az ELTE-re jelentkeztem. Természetesen ott azonnal ez a téma fogott meg leginkább például alkotmányokból, úgyhogy ott folytattam.
1: Pár év azért eltelt, hogy 24 tavasz, ahogy olvastam a honlapodon, hogy 24 tavaszán jött létre ez a logó, ami a honlapon is kint, ez a 9 jelöltes példa, hogy akkor 24-ben mi történt, hogy végül, vagy hogy a szakdolgozatod meg 24 között mi történt, hogy már érlelődött ez a projektötlet?
2: Valami lehet, hogy érlelődött, de akkor valószínűleg még nem tudtam ezt. Az a logó, ez onnan származik, hogy 24 őszén tartottam egy vendégelőadást ebben a témában, és gyakorlatilag ennek az előadásnak a diáinak az újrahasznosításával kezdtem el ezt az egész projektet, mert úgy gondoltam, hogy végül is megpróbálhatom közkincsé tenni ezt az anyagot, és megpróbálni kicsit pótolni azt az űrt, amit én érzek, hogyha valaki utána akar nézni magyarul különböző szavazási módszereknek, akkor nem fog olyan nagyon sok dolgot találni. Remélem, hogy most már ez lassan változni fog.
1: Neked köszönhetően, hogy igen, aktív vagy, de annyira aktív, hogy így hetente vagy pár naponta egy aktuális választásokkal is foglalkoztál, hogy ez a sorozat ez így hogy indult, és ezt folytatni is fogod majd?
2: Igen, 2025 elején kezdtem el ezt a sorozatot, igen, akár mondhatjuk így, hogy az aktuális választásokról is írok valamit, úgy gondoltam, hogy bizonyára többeket érdekelhet, hogyha valami aktuálisról írok, mert önmagában akkor kevésbé absztrakt. Olyan szempontból is jónak tartom, hogy nekem is van, minek utána néznem, és valamiben elmélyülnem, mindig meg tudok valami újat, amikor ilyenhez kutakodom.
1: Tehát ugye annyira, hát extrém, vagy különleges például a pápa választásról is volt bejegyzésed, hogy az így, hát annyira nem politikai, de miért érezted fontosnak, hogy akkor erről is legyen egy bejegyzés?
2: Akkor ez nyilván egy különleges alkalom volt, úgyhogy nem akartam kihagyni, hogy a konklávéről is írjak, és ez félig meddig volt róla tudomásom, hogy a pápa választás is történelmileg nem mindig pont ugyanígy működött, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor erről írok egy kicsit rendhagyó bejegyzést. Olyan szempontból érdekes téma, hogy a választások történelme, a választások történelme az nagyban kapcsolódik egyébként olyan intézményekhez is, mint az egyház, és például a kétharmados szabály az mindenképp onnan is közismert. A másik pedig, hogy korábban a pápa választáson is használtak egy olyan szavazási módszert, amit ma több x-es szavazásként azonosítanánk.
1: Túl vagyunk már április 12-en a magyar választáson. Hát mindenképpen érdekelne, hogy szerinted milyen, meg hogy ennyire foglalkozó aktuális választások, a más országok választási rendszerével, hogy milyen választási rendszer illene Magyarországhoz?
2: Ez egy olyan kérdés, amitől nem véletlenül óckodnak a különböző választási szakértők, mert tényleg nem feladatuk megmondani, hogy melyik országhoz milyen illik, ez mindenképp egy értékválasztás. Úgyhogy a szakma az akkor tud bejönni, hogyha lefektetjük az értékeket, az elveket, hogy milyen eredményeket szeretnénk látni, hogy mit gondolunk a képviseletnek a lényegéről, természetéről. Ezeket, ha összehozzuk, és akár rendszerezzük, akár hierarchiába rakjuk, hogy mi a fontosabb, mi a kevésbé fontos, akkor tudunk igazán elkezdeni arról beszélni, hogy na, akkor ezekhez a értékekhez milyen rendszer illene.
1: Ha már a képviseletet behoztad, hát akkor a levélszavazás mennyire működik, mennyire kéne reformálni, így a nemzetiség és a külhonban élők magyaroknak a képviselete, mennyire fontos topik?
2: Mindenképp egy nagyon megosztó téma, akár nagyon heves indulatokat tud kiváltani. Itt én külön választanám a képviseletet és a szavazás módját. A szavazás módjáról van egy nagyon kiváló 5 részes cikksorozat a Telexen, ami fél éve jelent meg, olyan szakértők, mint a Bódi Mátyás, László Róbert írtak, érveltek különböző különböző módozatok mellett. Az egyik opció az például a levélszavazás, ami egyrészt felvet kérdéseket, hogy mennyire bízhatunk egyáltalán meg benne, mennyire bíznak meg benne, ami mindenképp egy alapja a választási rendszernek. A másik kérdés, amit felvet, hogy diszkriminációként azonosítjuk-e azt, hogy nem mindenki számára hozzáférhető a levélszavazás, és itt bejön az, hogy hogyan különböztetjük meg a különböző külföldön élőket. Ugyanis a jogrendszer a külföldön élőknek az egyik részét azt külföldön élőként azonosítja, a másik része pedig csak egyszer nem jelentkezett ki a magyar lakcíméről, ezért megmarad a teljes választójoga, viszont azt nem tudja a levélben gyakorolni. Itt vannak különböző alternatívák, például van egy olyan lehetőség, hogy a levélszavazás eltörlése mellett sokkal több külképviseleti, és nem csak külképviseleti, hanem akár külföldi egyéb szavazóhelységeket alakítani ki. Például megint csak a Bódi Mátyás érvelt a román minta mellett. A harmadik lehetőség, amit felvetnek, az az online szavazás, ami egy sokkal ritkább opció.
1: De hát van olyan ország, például mint Észtország, ahol az online szavazással meg tudják oldani a választást. Az online szavazás, és tényleg így haladunk a korral, a mi életünkben, következő pár évtizedben ez így elterjedhet, a következő generációknak ez elvárható, hogy hát miért lehessen már online szavazni, oldjuk már meg ezt valahogy. Tehát az online szavazás elterjedését, vagy akár Magyarországon bevezetését, mennyire látod reálisnak?
2: Mindenképp egy opció, az ördög természetesen itt is a részletekben rejlik. Észtországban például a választóknak a 40%-a rendszeresen online szavaz, ez nem csak a külföldön élők számára egy opció, hanem belföldön is, univerzálisan minden választást gyakorlatilag. Más országok is kísérleteztek már vele, vagy a mai napig alkalmaz.

0: érték kérdés. Visszatérve itt a határon túliak képviseletére, mint ahogy mondtam, hogy itt az egyik kérdés a szavazás módja, és itt az ebben való egyenlőtlenségeknek a felszámolása, ami tudtommal egy ígéret. Ezen kívül, amit még be lehetne hozni, hogy hogyan lehetne valódi képviseletet adni. Vannak olyan országok, ahol kifejezetten vannak határon túli választókerületek, akár egy, akár több. Európában is számos ilyen példa van. Ezen kívül például Franciaországban van egy külön testület, amit én külhoni parlamentnek neveznék. Ez is lehet közvetlenül választott, vagy közvetetten választott, és aztán ők is delegálhatnak a parlamentbe képviselőket. Úgyhogy vannak létező külföldi modellek, jó pár opció van, amit meg lehetne fontolni. Jelenlegi rendszer azoknak a választóknak, akik nem egy belföldi választókerületbe vannak regisztrálva, csak pártlistás szavazatot ad, és ez felvet egy olyan kérdést, hogy ez egy nagyon egyértelmű egyenlőtlenség, de nem csak egyenlőtlenség, hanem egyben a megkülönböztetés mellett még azt is látjuk, hogy ez nem biztosít egy azonosítható, önálló képviselőt, tehát amikor arról beszélnek, hogy a határon túliak, tehát most a levélszavazatokra gondolok, hogy hány mandátumot hoztak, vagy vittek, akkor nem arról beszélünk, hogy ezek olyan képviselők, akik aztán ott ülnek, és kifejezetten a levélszavazókat képviselik. Úgyhogy erre mindenféleképpen vannak megoldások, és nem is kell feltétlenül a képviselőknek lenniük, lehet akár szószólóban gondolkozni, vagy valamilyen különleges megoldásban.
1: És hát most ez aktuálisan azért hot topic, a köztársasági elnök személye jövőben kitöltse be ezt a pozíciót, és például itt Ausztriában közvetlen elnökválasztás van, hogy a köztársasági elnök megválasztása, a pozíciója, jogkörei, ebben te látsz potenciált, lehetőséget, hogy ezen is kéne változtatni?
0: Igen, itt is azt szokták hangsúlyozni, hogy a közvetlen választás az általánosságban egy minimum elvárás az olyan országokban, ahol a köztársasági elnöknek komoly jogkörei vannak. Ezek a prezidenciális és a félprezidenciális rendszerek, ahol nem mindig, de általában közvetlen választás van, vagy legalábbis egy a parlamenti választástól elkülönülő választás. Az már egy vitatottabb kérdés, hogy egy parlamentális rendszerhez ez illik-e, és itt vannak bizonyos alkotmányjogi dogmák, amiket egyesek szeretnek hangsúlyozni. Viszont az is igaz, hogy ma már Európában rengeteg olyan parlamentáris ország van, ahol közvetlenül választják a köztársasági elnököt, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy ez egy példanélküli dolog. Az értelmén lehet vitatkozni.
1: Mire gondolsz, hogy értelmén, hogy most ő a pozíciója, mennyire egy kitett pozíció, vagy az ő jogköre?
0: Az a helyzet, hogy a parlamentális rendszernek a logikája az, hogy a köztársasági elnök az gyakorlatilag egy olyan, mint egy alkotmányos uralkodó, aki valójában csak ceremoniális szerepeket tölt be, és hogyha úgy fogalmaz például az alkotmány, hogy megtestesíti a nemzet egységét, akkor felmerül a kérdés, hogy akkor miért válasszák közvetlenül egy olyan módon, ami akár kifejezetten két táborra osztja az országot. Én is onnan közelíteném meg ezt a kérdést, hogy először mondjuk meg, hogy mi a funkciója a köztársasági elnöknek, aztán ahhoz próbáljunk egy módszert találni, és hogyha abból indulunk ki, hogy a köztársasági elnöknek egyfajta egységet kell megtestesítenie, akkor én nem azt mondanám, hogy egyből el kell vetni a közvetlen választást, de ugyanilyen alapon meg lehet kérdőjelezni a parlament általi választást, mert mégiscsak az is egy politikusokkal teli szerv. Itt ahhoz a megoldáshoz szokták kötni, hogy egyfajta minősített többség kell a megválasztáshoz. Azt érdemes mondani, hogyha minősített többséghez van kötve, hogyha egy magasabb szintű konszenzust írunk elő, akkor ez működhet, de hogyha legvégső fordulóban elég egy egyszerű többség, akkor tulajdonképpen ez viszonylag várható eredményeket fog eredményezni, és egy kicsit aláássa ezt az egész konszenzus keresésnek a logikáját. Úgyhogy ha pedig nem tesszük lehetővé, hogy egy végső fordulóban elég legyen egy sima többség,

0: akkor pedig fennáll az a lehetőség, hogy nem választanak meg senkit. És itt visszatérhetünk a pápa választáshoz, ami egyébként ezen a logikán alapszik, hogy bár nem teljesen, de gyakorlatilag arról szól, hogy addig kell, addig vannak bezárva egy szobába, amíg ki nem találják. És ezt nem tudom, hogy van olyan parlament, ahol alkalmazzák ezt a módszert.
1: Köszönöm szépen, hogy ezt kifejtetted. És hát nem olyan rég volt április 12, de menjünk a választás elé egy részről, hogy hát jöttek becslések, prognosztizálások, hogy milyen arányok, milyen eredmények lehetnek, hogy ezeket te mennyire érezted erősnek, valósnak, mennyire követted akár a medián és más kutatócsoportoknak a eredményeit, kutatásait?
0: Igen, természetesen követtem, most már választás után...
1: Hát ez már történelem.
0: Igen,
1: most már.
0: Most már nehéz visszatekinteni arra, hogy akkor pontosan mi járt a fejemben. Amit itt érdekesnek tartok, az az, hogy a mandátumbecslésekkel kapcsolatosan talán még nagyobb volt a bizalmatlanság, mint a közvéleménykutatásokkal kapcsolatban, mert egyszerűen nem annyira intuitív szerintem legtöbbek számára, hogy egy adott országos eredményből mennyire lehet következni az egyéni kerületekre. És ezt nem nagyon, én nagyon gyakran hallottam ezt, hogy oké, még hogyha ez is lenne az eredmény, a választás az egyéni választókerületekbe dől el. És itt erre volt, hogy azt a választ adtam, hogy hát ezek az egyéni választókerületek is az országban vannak, tehát ezek nem a Holdon vannak. Úgyhogy itt arról van szó, hogy ha egy adott mérést veszünk, vagy akár mérések átlagát, vagy azt mondjuk, hogy nem bízunk a mérésekbe, hanem mi becslünk, akkor abból az országos eredményből viszonylag pontosan meg lehet mondani, hogy mi lesz az összeredmény. Még a kerületeknek a nagy részének az eredményét is, viszont hogyha ott esetleg tévedünk plusz-minusz, akkor az is kiegyenlíti egymást, hogy hogyan változik a földrajz. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jól elkészített mandátumkalkulátorok azok ilyen szempontból hasznosak voltak, vagy hasznosak lehettek abban, hogy ezt kicsit kommunikálják, hogy hogyan is lesznek szavazatokból mandátumok.
1: És eljött április 12 a választás napja, hogy neked hogy nézett ki, mennyire volt intenzív az a nap?
0: Intenzív volt, nem voltam ugyan Budapesten, de távolból kicsit besegítettem az Ingának az eredményváró műsorába. Azoknak a tartalmaknak a nagy része, amikkel készültem, akkor az utólag már nem volt túl releváns, de ettől még egy jó tapasztalat volt.
1: És utána igen, aktív volt a közélet is, meg te is azt követő héten, mennyi időt, energiát raktál bele, te eredmények, mi várható, meg a 100%-os feldolgozás után lévő egy hétre, hogy emlékszel vissza?
0: Utána érdekes volt, mert ott azért volt feladat, hogy kicsit tisztázni a képet arról, hogy most akkor mi várható még, milyen szavazatok nincsenek még megszámolva, és ez hogyan fordíthat át kerületeket, úgyhogy akkor szerintem ez erős érdeklődést váltott ki. Én is egy picit erre a vonatra felültem, és akkor talán többet posztoltam arról, hogy éppen milyen fejlemények vannak.
1: Instán tök aktív vagy, hogy sztorikban kérdéseket, meg kvízeket felteszel a követőinek, hogy ott volt bármi olyasmi visszajelzés, eredmény, ami így számunkra érdekes lehet, persze nem reprezentatív, de úgy meglepett, jól tudták, érdekes válaszokat adtak.
0: Instagramon nagyon változó, hogy mennyire vagyok aktív, vannak olyan időszakok, amikor fölteszek quiz kérdéseket, amiket általában beugratósra szoktam csinálni, úgyhogy ott nem szoktam nagyon meglepődni, hogyha valakik esetleg nem találják el pontosan, hogy hogyan működik mondjuk a cseh választási rendszer. Úgy gondolom, hogy ebből is lehet tanulni. Emellett szoktam olyan kérdéseket föltenni, hogy csak úgy nagyjából képbe legyek, hogy akik követnek, milyen módosításokat látnának akár szívesen. A másik fajta kérdés, amit fel szoktam tenni, az kifejezetten az, hogy kik mit gondolnak különböző választási módszerekkel kapcsolatosan, hogy mit preferálnának. Itt olyan kérdéseket szoktam feltenni, például, hogy amikor írtam a határon túli képviselet módjairól, akkor hogy azok közül melyik a szimpatikus, vagy akár a közvetlen elnökválasztás. Volt olyan is, ami nem kapcsolódik annyira szorosan a választási rendszerhez, de például érdekelt, hogy mit gondolnak a követők a választási korhatárról, és ott például annyira nem lepett meg, de mindenképp magas volt azoknak az aránya, akik legalább 16-ra levinnék, ami egy érdekes kérdés, mert valójában most se 18 év a korhatár, hanem a nagykorúság a korhatár, ami azt jelenti, hogy van elvétve olyan szavazó, aki már Magyarországon szavazhat 16-17 évesen.
1: És hogy annak ez, mi a módja, vagy minek kell teljesülnie?
0: Akkor lehet valaki nagykorú, hogyha megházasodik, és 16 évesen meg lehet házasodni a magyar jog szerint.
1: Köszi, hogy pont megnyitottam, hát így nem tudom hányan adtak választ, de hogy 16 vagy kevesebb, az ott a legtöbb az 36%, és 17 vagy 18, az a 34%, hogy több mint 18, az 16% adott erre választ, de megnézhetitek Instán, meg tudjátok nyitni.
0: Igen, ez természetesen nem reprezentatív, az biztos, hogy ebben talán tavaly is két ország vitte lejjebb a korhatárt, illetve Ciprus mindenképp 17 évre levitte.
1: Erről tudsz olyan, hogy miért? Tehát, hogy a népességfogyás miatt, vagy volt valami ok?
0: Ez egy jó kérdés, nem néztem meg, hogy pontosan mi volt ennek az oka. Görögországban is 17 év, de az is egy viszonylag új fejlemény, úgyhogy vannak olyan helyek, ahol van emögött egy mozgalom, hogy legyen kevesebb. Például az Egyesült Királyságban várható, egyébként most már Skóciában és Walesben, ahol pont ma, amikor ezt felvesszük, van a választás, ott szintén 16 éves a korhatár, ugye Ausztriában, ahol most vagyunk szintén. Egyébként Németországban is az európai parlamenti választáson, és még van pár olyan ország, ahol 16 év a korhatár, nem csak Európában. Az egyik érve mellett, hogy az egyes korcsoportoknak időben változó, hogy mekkora a létszáma demográfiai változások miatt, és ez azt jelenti, hogy egy adott korcsoportnak a politikai ereje az nem ugyanolyan. Úgyhogy erre vannak különböző javaslatok, hogy hogyan lehetne egyfajta generációs igazságosságot vinni a választásba, főleg az öregedő társadalmakba, hogy ne az legyen, hogy a fiataloknak túl kevés hangja van, és ez sok országban felmerül, mint probléma, látszik a politikusoknak az átlag életkorában is, és vannak olyan országok, ahol gondolkoznak azon, hogy lehet erre felkészülni. Akkor mondanék egy furcsa megoldást, ami időről időre felmerül, sőt Magyarországon is felmerült 15 éve, amikor egyfajta alkotmányozási folyamat volt, hogy belekerüljön az alaptörvénybe, hogy a szülők szavazhatnak a gyerekek helyett. És ez is egy olyan, amiről írtam a jogi egyetemen. Ez felvet olyan kérdést, hogy egyáltalán itt ez egyenlőség, vagy ez az egyenlőség ellenhat, mert tulajdonképpen a gyerekek szavazatait adják le a szülők. Ez egy olyan javaslat, amit egy híres magyar demográfus javasolt, még aztán Japánban merül föl újra és újra, és korábban, és más, egyébként Németországban is felmerült, de valószínűtlennek tartom, hogy ezt egy hamar bevezetik. Ehhez képest a 16 év az egy sokkal hagyományosabb, kézzelfogható.
1: Hát meg látják, hogy működik más országokban.
0: És a működése az mindenképp az, hogy akik korábban tudnak szavazni, ők később is nagyobb eséllyel fognak részt venni.
1: Hát edukatív jelentése, vagy iránya, vagy mélység is van ennek. És ha már edukálás, a tevékenységed, a te honlapod, működésed szerintem nagyon sok emberek hasznos, de te is tájékozódsz, informálódsz, hogy te honnan informálódsz első körben, van-e olyan honlap, újságíró, könyv, ajánlás, műsor, amit így szívesen ajánlasz a figyelmünkbe?
0: Én próbálok minél többet megtudni, ez az egész választási tudásbázis, ez ilyen szempontból egy olyan projekt, hogy pont azáltal, hogy írok róla, ezzel kapcsolatban mindig utána nézek, és mindig próbálok egyre többet megtudni, minél jobban kitekinteni más országokra, és felfigyelni dolgokra. Magyar felületek közül én mindenképp ajánlom a választási földrajz oldalt és a Vox Populi választási kalauzt, az különösen a közvéleménykutatások tekintetében. Ezen kívül megint csak egy ilyen perspektíva kiterjesztés céljából a Telexen jelent meg például az EP választások környékén Csóka Endre matematikusnak cikksorozata, és az ő nézőpontja azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell egyáltalán nekiállni egy választási rendszer tervezésének, az szerintem még szakmabelieknek is nagyon fontos lenne, hogy egy kicsit túllépjünk azokon a berögződéseken, amik alapján általában gondolkozunk.
1: És ha már szakma, tehát így akár a te szakmai karrieredet, vagy az oldalnak a további célját, következő években, 2030-ig, meddig látsz perspektívát, energiát, időt erre a projektre, vagy a te szakmai fejlődésedre?
0: Amíg van időm, energiám, kedvem, addig ezt folytatni fogom. Úgy gondolom, hogy a következő években mindenképp lesznek olyan országokban választások, amikről még nem írtam, úgyhogy ezzel ki tudom teljesíteni ezt a tudásbázis nevezetű projektet, és mindenképp szeretném nagyjából többé-kevésbé egészé kiterjeszteni, amivel elégedett lehetek, a különböző választási rendszereknek az absztrakt leírását is, amiről szerintem fontos, hogy legyen magyarul is valamiféle leírás, azután pedig majd meglátom, hogy hogyan tovább.
1: És így a szakmai karriered, így akár mennél a kutatás irányba, vagy így megmaradnál a versenyszférába, így hogy látod így magadat, akár 5-10 év múlva, ez mint egy állásinterjú lenne, de persze nem így gondolom.
0: Meglátom még, hogy milyen lehetőségek nyílnak föl, azért ez mégiscsak egy nagyon szűk terület, viszont úgy gondolom, hogyha ilyen szempontból vagyunk kutatásba be tudok kapcsolódni, akkor az ilyen lehetőségeket majd valószínűleg meg fogom megadni.
1: És ugye a diplomádat a magyar választáshoz jutott, PhD, ilyesfajta ötlet van, látsz ebbe perspektívát, lehetőséget?
0: Látok benne, de az nyilván egy nagyobb elköteleződés lenne, úgyhogy meglátom, hogy majd erre mikor jut időm.
1: Ábel, köszönöm szépen, hogy tudtál időt szállni erre adásra, és reméljük meghoztuk a hallgatóknak a választási tudásbázishoz a kedvet, hogy elmélyüljenek benne, tényleg nagyon sok izgi, érdekes információt hoztál, meg fogsz is hozni a jövőbe, amihez kívánok sok időt, energiát, és bármi is lesz a PhD-ból, vagy más tervedből, ahhoz sok sikert kívánok. Gyere máskor is.
0: Én köszönöm a meghívást, sziasztok!
1: Kedves hallgatóink, köszönjük szépen a figyelmet, jó egészséget kívánok, vigyázzatok magatokra, a Rádió Orange 94.0-án egy hónap múlva érkezek egy újabb adással. Sziasztok!
2: Sok érdekes életút magyarul, Bécsből, az Orange Rádió 94.0-án.